0: Tedde Reverend Father Frank Mutebi okuva mu kigo eky'obulenzi ng'ayogera ku nnyaffe Bikira Maria.
1: Twongere okwekwasa Maama Maria, nnyina w'Ekereziya. Tuyimba ennyimba ez'enjawulo.

nti emibiri gyaffe nagyo girikulumizibwa mu ggulu. Musakule eno twesabire obulamu bwaffe bulangire Yesu omuzuukivu.